0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

Tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elének? Ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, melyik? Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne haragudjatok be. Ilyen. Neked ezek, én a foglalkozók, ez nagyon ügyes dolog ez.

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos, aki titokban Dezső is.

0: A zenekar névadó, nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem mi vagy te? Madar, címer... Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez van. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
1: Megalolvasjunk.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért nem? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

0: a mladší Busuk.
1: Rockinform.hu. A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában. Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz. De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is. Minden, amit a rockzenéről tudni kell. Rockinform.hu. Rockinform.hu.

Nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy a Duna TV-nek volt egy ilyen klassz éjszakai műsora, ahol halak úszkáltak. Nem volt annyira frappáns, mint az élet értelmében, amikor kalap is volt rajtuk, és azok köszöntek is egymásnak. Volt egy ilyen szifó, az volt a főszereplő.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul a szíve.

0: mondtú.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Jó estét kívánunk, szevasztok! Igazából azt ígértük tavaly magunknak, szerintem nektek nem, hogy azzal folytatjuk, amivel befejeztük.

És amikor egy érzésed teraszra vitte őket, látták, hogy ott alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni, és rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak, a szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak, a csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Alabama! Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyámá. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama.

0: szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszott, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, az kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit. Speciális vokális megoldással szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfés órákra jártatok. Tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor! Izgulok nagyon!

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hadd kísérletezzen. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

Így volt lemezminőség. Köszönjük szépen, és azt ismertek, hogy... Ez ilyen világzenés kezdés, ez olyan, olyan szép ilyen zenei aláfestés, mint aki zinget, kispi. Neked, az ingetnek énekelek.

kapukot nyíts, amit főzött, az kijönti a félhomályba. A gőzzel száll és a járdán, ott marad a sűrű leves. Aztán néhány nagyobb darab feláll és új életbe kezd. Először is új külsőkkel ruhát kap a konzervgyárba és munka után lezárt szűvelőbe egy jobb ételbárba és hazafelé a kapuajba kitámad a bőrkabát rá, hogy ő még soha és senki őtnek, se fiatal.

0: nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázásra. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem. Pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljétek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket. Igen! Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Que si szép!
1: Hát igen, igen, igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik. Ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám? Mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980 mondjuk 8-ba, az nem 7 volt, mert szerintem, de lehet, hogy 87-be, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak-e, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérbe zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy.

Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következik a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabolcsnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. De ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobbkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben. Azt mondja, jöjjön az árazékbot, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jól tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Hogan sus paradis. Csasszi, tartanád a frontot addig állval, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérd a tisztelt közönséget.

0: Szlábdobán nem kell, mert tudják a nélkül is.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skat.
0: Várj, álljon meg a menet. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak tíz év becsületes ilyen zöld bundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét, teljes anarchia volt, nekem azt tetszett a legjobban benne, semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül, ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusról lenne, akkor legszívesebben azt kiabálná. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog,

0: és nagyon halkan.
1: Mondja a csaj. A monitoron. Mondja a csajok.

0: Ezért szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztár vendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztár vendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójelmez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonmás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

tempót fogok vezényelni.

ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelje, melyik. Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra ugyatok be. Ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos!
1: És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihály Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondhatsz valami csúnyát rám, na.
2: Megalolvasjuk.
1: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: Többiek. Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudál, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

0: eerlijk een maatje bezoek.
1: Rockinform.hu.
2: A 92-ben alapított legendás rockmagazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találsz.
2: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

Pasto. Mennyi kezetek van? Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük... Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

és most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fél azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsérvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajnó is, vörös felhő, tehát szíjú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtek, arra terül, súlyos voltam, nem láttam, hogy az életé, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, ami magam szepökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fiám, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Merci, c'est Paul. En PGC.

Győzi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Saint-Luc, c'est belle.
1: Tétek az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk, hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom, tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal. Vigyázz, ég a fű. Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát ugye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét. És akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András. Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt meg... Jó. Cigánykerekben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, de, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után! A jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

Ti jobban tudjátok, akkor de akkor egyszerre. Tekerd meg a volumét, attól van, és azt mondják, hogy ezredvég lesz, és az, vagy volt. Volt a világ, vége is hát az, hogyan lehet úgy. Nevetnék, ha bejönne emberek, vagy jött volna emberek. Inkább

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ákos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ákos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelen áll, belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Hát gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rockballadák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada. Visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagy ratörő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Mai stele un care șem de inceasta rigergă. Hatul a dubucna, proiecte gangabu. Gitaro, kis palondrás.
1: És Lola Silondrás.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.

ki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, neki bigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták, a lüktető élettől a viszonyt ideje elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világnak csontodoknak, olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orgol, olykor már értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángol, ne verem a

Következő évben innen folytatjuk. Szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Rajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kispál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bazd meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
0: Rockinfon.hu. Rockinfon.hu.

Szevasztó! Ó, mennyi kezetek van! Színpadon a Kis Pál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy, kispáls, úgymond sláger, de itt az elől állók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, teljen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Kings Palondras. És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította fel. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes... Már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás. Velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Na!

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fő azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fog beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő, gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgattok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsekvés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem, sok-sok igen, sok szőkös kapok. És szilajló is, vörös felhő, tárciú is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak. Jut eszembe nekem így most, ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor terült, súlyos törtön, nem láttam hol az életét, és látom, hogy valami pól, de így most, ha meg lenne, ami magam, s elpökölődnék, s elindulnék nagy szellemként rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba. Ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fián. Vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont na. Az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

A PTC!

Közi! A gyönyör dajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Köszönjük szépen, bár ez bor. De a daltájázáshoz című dalt hallottátok, egy ilyen 21. századi verzióban, most pedig következik egy Forradalmár című, amelyik 1987-ben keletkezett, még kimondani is nehéz, de valóban így volt, és ha becsukom a szemem, érzem, újra ifjú és csodálatos lobogóhajú srác vagyok. Ugye ti is ezt fogjátok érezni közben? Már főleg a... Várjál, András, várjál! Azt akartam mondani, hogy főleg azok, akik fiúk. És tegye fel a kezét, aki már élt akkor. És tegye fel a kezét, aki... mondjuk... már elvégezte az általános iskolát. Aha, így már kevesebben vagyunk, jó van. Ennyit a tömeg... piackutatásról, vagy hogy hívják ezt? Igen, azt hiszem így. Forradalmár.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: Köszönjük szépen!
1: Kérlek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre, egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kis Pál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Vigyázz, ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Vetette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt meg...

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csajt szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin futballista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benned, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem lát senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen. Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Mi minden lehetett volna belőled, bazd meg. Én ezt csináltam nagyjából futballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöptem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

0: és az, vagy volt.
1: Volt a világ vége, és hát az hogyan lehet
0: úgy.
1: Nevetnék, ha bejönne emberek.
0: Vagy jött volna emberek. Inkább
1: 2012, vagy 2018, vagy 2020.

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ákos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diós Ákos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rumpaladák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada, visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ezt... ezt választottam rockballadának.

Köszönjük szépen, bizonyára nagyra törő refrénből lehetett sejteni, hogy nagyjából műsorunk vége felé tarthat a zenekar, illetve a kedves közönség. Jól vagytok, meg minden? Készítsek veletek egy mély interjút? Akartok róla beszélni? Következő számban mindenkinek lehetősége van rá, tessék akkor. Egy igazi zöld téren játszódó darab. Mindannyian itt lehetünk benne pillanatra.

0: Mai Australian kedves vendégünk Császári Gergő! Hátul a doboknál, Rajtigan Gábor! Gitáron, Kispál András!
1: És Lovasi András!
0: Köszönöm szépen! Köszönjük!

egy igazi bartóki akkord a végére. Köszönjük szépen! Még a végére, ha gondoljátok, nekibigyeztek egy történetet a koncert menetének. És amikor egy érzése töreszre vitte őket, látták, hogy ott alatt 200-zel előznek Ferrari Porsche-kat és Porsche-k viszont. Gondolták a lüktető élettől a viszonyt ide elkezdeni, és odáig szaladtak, oda, ahova ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson, hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, mint az emberük együtt csinálnak a szexen. Régi harcostársak, testi jó barátok és a lelki világ, a csontodoknak olykor is szeremnek hívják, a kilna lélek az orgol, olykorban értem én a tréfát. Mikor mindenki annyira vicceseket élte, hogy aki számít vagy számol, az magának világít, pár ödön lángol, ne verem a

Következő évben innen folytatjuk, szevasztok, köszönjük szépen! Császári Gergő, Brajtigan Gábor, és a csodálatos és nem utolsóban szép is, Kis Pál András, köszönjük szépen! Ó, vigyázz magadra, ne ugráljon gyorsan, lassan! Ó, jaj, bassz meg, mekkora testél! Jó van, minden rendben? Oké. Szevasztok, köszönjük szépen! Egy aggódó apuka van bennem.

Köszönjük szépen, engedjétek meg, hogy nagyra becsülésünk és tiszteletünk jelül mind a két kezünket fölemelve integessünk nektek. Köszönjük, szevasztok! Ez a karrier, két borom van.

0: Köszönjük szépen.
1: Most pedig egy dal, amiben aztán tényleg minden jó érzésemet összegyűjtöttem, mint szövegíró, és belezsúfoltam az összes olyan klassz dolgot, amit szerintem akkor jónak gondoltam. A fröccsivástól kezdve a napsütésen át.

utoljára hakapeszi, ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakkordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek.

Köszönjük szépen, a következő szám az SARS-ról szól. Nagyon könnyű SARS-ról dalt írni, mert csak azt kell mondani, hogy SARS-ról, és egy csomó embernek már összeszorul.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: rockinform.hu.

Szevasztok! Ú, mennyi kezetek van! Színpadon a Kispál és a Borz.

Köszi szépen! Illetve mi köszönjük? Már eleve azt is szeretném megköszönni, hogy én azt hiszem, még sose hallottam ennyire egyöntetően ezt a szöveget, pedig nem volt egy különösebben nagy kispáls, úgymond sláger, de itt az előállók én szerintem jobban tudják a szöveget, mint én. Jól vagytok itt elől is, mert látom, van néha egy kis izé, hogy néhányan eltűnnek, aztán visszaemelkednek. Vigyázzatok magatokra, tudjátok, sokan vagyunk, de a sok jó ember az, mint tudjátok, a viszonylag kis helyen is el kell, hogy férjen. Na, te ilyen kifli, az mehet, az jó? Köszi a bizalmat.

Vispa Londres! És most rámegyünk a szívszorító számokra, figyeljetek! Nagyon... Ez annyira érdekes. Ja. Nem értettem, hogy miért jön felém egy ilyen... Egy bebugyulált bugyi, de most már rájöttem, hogy ez egy kamera, csak a másik oldalát fordította felé. Ugye, összeszorul a szíved, fogja sokszor énekelni az énekes, már az énekes egy és az énekes kettő is, mert hogy bizonyára észrevettétek, hogy a Kispál és a Borz eredeti felállásához képest van némi változás, velünk van multi-instrumentalistaként Császári Gergő! Nah.

És ezzel még nincs vége a bravúroktól hemzsegő vokális megoldásoknak. Most egy egyszerű dal következik viszonylag, de nem az az egyszerű dal, amelynek az a címe, hogy egyszerű dal, hanem ennek az a címe, hogy a vadnyugat története Indián szemben. Tehát a címe semmiképpen nem egyszerű, viszont alkalmat teremt e dal ahhoz, hogy mivel nem kell benne basszusgitároznom, ezért végre szemtől szembe énekelhetünk egymásnak. Mi a véleményetek? Na, tegye fel a kezét, akinek van! Jó. Tegye fel a kezét, aki készen van arra, hogy beszámoljak és elkezdjük ezt a gyönyörű dalt! Valaki állandóan be akar dobni engem sörrel. Vagy üres sörös dobozzal. Vagy sörös, mi ez? Visszaváltható, izé? Mennyibe kerül? Azért így támogatnak engem? Mennyi egy ilyen sörös üveg? Sörös doboz. 2? 4? Azért meggazdagszanak rajtatok. Ne hagyjátok! Na, fél azt mondja, hogy úgy is tartottam? Mivel ez 6-8-adban van, ezért úgy fogok beszámolni, hogy 1-2-3-4, 1-2-3-4, jó? És akkor kezdjük, jó? Na. Azért azt nézem, hogy meglehetősen komoly erők kiszorították innen a jó csajokat, és csupa faszi áll előttem. Csak az első sorban azért van még egy-két préselődő gyönyörű lány, de hát ez már csak ilyen. Sajnos az a helyzet, hogy ahogy öregszünk, úgy egyre nagyobb lesz az életterünk. Na, figyeljetek, egy-két há. Fejéreket forgatok meg, a földön kiterítve fekszenek. Én a töröm, keresem már, nem kenyerem a dicsepés. De hát megint győztem is a gyerekkor, amíg tartott. Vinetuként begyűjtöttem sok-sok igen, sok szőkös kartot. És szilajló is, vörös felhő, táció is voltam néha. Megülő bika, az tényleg győzött, bár elég régen még a sebesültér nevű patak jut eszembe nekem így most. Ott meghaltunk, mi is páran, de főleg az volt igen kínos, hogy amikor elfelejtettek, arra terült, súlyos tartan, nem láttam volt az életé, és látom, hogy valami pól, de így most, hát ez rá, ha meg lenne, ami magam szepökölődnék, s elindulnék nagy szellemként, rendet rakni a világba, ahol baj van, Robi útként, lőnék én minden irányba, ahol meg jó, ott kis kabát, lennék egy milliómos fiám, vagy télapó, hogyha lehet, télapó, ha lott indián. Ja, öreg koromban ez már nem fog menni. Figyeljetek, viszont... Na, az van, majd azt akkor mondom. Köszönjük szépen, igazán nagyon szépen énekeltetek, különösen az előállók. Ezek közül is meg kell dicsérjem a csíkos pólós Esztert. Látszik, hogy nem az első koncerted. Eszter! Akkor a következő dalt engedd meg, hogy neked küldjük sok szeretettel, illetve azoknak, akik köztünk vannak, és mind-mind Eszter névre hallgatnak. Többek között a lányom is. Következő buszon.

Merci, c'est Paul. En PGC.

Közi! A gyönyör tajtékos hullámai csapkodták végig a hátatokat, éreztétek? Egészségetekre! Mi is jön most, András? Föltörténet. Később?

Köszönjük szépen, nem tudom mennyire lehetett észrevenni, de ahogy ezt előre is elmondtuk néhány fórumon, az első három albumról játszunk most dalokat, ez a Kispál eredeti felállás, ugye. Azért most bekerül egy kakukktojás is. Ezt a dalt még együtt írtuk, de aztán az ötödik lemezen jelent meg. De elkezdtük így, amikor próbáltunk, így eszünkbe jutott, elkezdtük játszani, és picit átírva most eljátszanánk nektek, ha megengeditek. De például az ötödik album többi dala az majd csak jövőre kerül elő, ha gondoljátok. Ennek az a címe, hogy Daltea. Illetve nem, ez a rövidített címe, Dalteázáshoz.

Bírjátok még! Újjá! Most még mélyebbre ásunk a múltban. Egészen, azért nem megyünk le a, mondjuk az eocén korszakig, de mondjuk ugye a 60-as évek. Ez az.

0: köszönjük szépen!
1: Kértek, az van, hogy most következik egy óriási mutatvány, nem a mi részünkről, hanem a Dió részéről, aki eddig a zenekart kevert, és most állítólag föl kéne jönni a zongorázni. Azt beszéltük meg a koncert elején, hogy kitalálunk... Hát a jazz nem akarunk játszani azért, gondolom. Tegye fel a kezét, aki szeretné, hogy csak jazz játszunk. Na végre egy normális közönség, amelyik szereti a jazz-t. És aztán tegye fel a kezét, aki szeretné megnézni, hogy a Kispál az hogy táncol üvegfal mögött. Végre egy normális közönség, aki szereti a jazz balettot. András, akkor ne ragudj, gyere, amíg a Diósi fölér, addig szórakoztasd tánccal a... Figyelj, ég a... Baszik, le fogod égetni a hajadat. Annyira hülye, baszik. Betette az égő cigit a füle mögé, és már gyullad föl a hajad. Ja, ez lázadás, értem. Jó van. Hát hülye, örülj neki, hogy még van hajad. Na figyeljetek! Drámai és teljes csöndet kérünk! Ez csak úgy megy, mert ez nagyon veszélyes mutatvány, ebbe bele lehet halni, véletlenül összetöri az üveget és elvágja a kezét, és akkor nem tud többet gitározni. Ne kiabáljatok, mert így nem tud koncentrálni. Csönd! Fazeg, ez már az, András? Ez geci jó. Igen. Ne! A cigánykereket ne, András! Tudod? Bazzeg, de... Van tartalék gitáros? Jó. Meg... Cigánykerékben egyébként én vagyok a profi, azt megmutatom.

0: És ez még semmi. Most jön Brajtigan Gábor, aki... Most jön Brajtigan Gábor, aki azt kérte tőlünk, hogy egy Ardiles csel szeretne bemutatni, amely Ardiles az egy... Akkor volt egy argentin fotbalista, amikor a Gábor fiatal volt, és ez így beragadt neki, hogy ezt ő is meg tudja csinálni. Nagyon sokáig gyakorolta, amíg összejött. Kérlek, 20-valány év munkája van benne, kérlek, tekintsétek meg. Tessék, Gábor. És utána azt mondta, ha nem sikerül, akkor berúgja a labdát. Több 10 000 forintot ér. De ott csinálod? De ott nem látsz senki. Látjátok ott? Várjál, ne, Ricsi, elrúgod a labdát véletlenül. Á, bazd meg. Hát ez meg, adjátok vissza. Megmutassam, mit akar tulajdonképpen? Én még dekázni se tudok, úgyhogy... Na? Minden lehetett volna belőled, bazd meg! Én ezt csináltam nagyjából fotballmeccsek alatt is. Na, fölért a Diósi? Vagy még csak... fölért a Diósi. Köszönjük szépen, mutatványok után a jazz helyett Diósi Ákos.
1: Akit fellöktem útközben, elnézést kérek.
0: Én javasoltam neki, hogy jöjjön így a közönség hátán, de esetleg úgy visszamehetsz, hogyha akarod. Vállaljátok? Én egyszer életemben, én mindig ilyen félős fiú voltam, és egyszer Miskolcon annyira szeretett engem a közönség, éreztem, hogy szeret, hogy így beugrottam a közönség közé, és így elkezdték így húzigálni le a pólómat, azonnal meg is fulladtam, mert így tudjátok, így elkezdték hátrafelé húzni, és így próbáltam úgy csinálni, mint ez kurva jól, de közben meg nem kaptam levegőt. Mire észrevett egy technikus, és végül is visszahúzott, és megmentett. Úgyhogy erre vigyázzatok, ha véletlenül az Ákos közétek ugrana, és föladnátok a keverőpultig, akkor ne húzzátok össze-vissza az ingecskéjét, hanem finoman tapogassátok a mogyoróit. Köszi!

ebből is látszik, hogy nem szabad olyan dalokat írni, amiben konkrét évszámok vannak, mert egy idő után elvesztik az aktualitásukat, nem? Most szegény Ágos ennyiért jött vissza abból a nagyszerű helyről, ahol volt, ahol gyönyörködhetett bennünk. Na hát mindegy. Diósi Ágos, köszönjük szépen! Nem meri, nem meri. Na. Figyeljetek, egy jó levesek porból. András, málházátok fel a kisfit. Ez a fekete gitár egyébként szerintem jobban szól, mint a fehér, nem? Ezt nem a Gézától vetted, ugye? Figyeljetek! Óriási jelenlát belevetjük magunkat a következő dalba, mégpedig így, hogy...

Micsoda gyönyörű szólamvezetés! Most pedig jöhetnek a rockballadák, nem? Egy lassú 80-as évekbeli gyönyörű rockballada. Visszarúgtátok a labdát, ezzel még én is meg tudom csinálni az Ardiles-csel. Kérlek benneteket, hogy adjátok vissza a labdámat. Köszi. Tanulékony jószág vagyok. Szőkített nő. Ez. Ezt választottam rockballadának.

0: Ki a legnagyobb?
1: Most megmutatjuk ki a leghosszabb.
2: Semmit nem fogunk megmutatni. Ha elkezdődik, most már lassacskán a hétvégi program, pedig még csak csütörtök van. De egy kora délután bejelentkezünk egy pár dalam erejéig.
1: Ja, legtovább a...
2: Na, ki bírja legtovább? Nos, drágáim, nincs mese, nincs megállás, egy gombnyomás. És egy gombnyomás. Micsoda? Hogy kell mondani? Jaj.
0: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli. Tóth Zoli.
2: Hát bizony, bizony. És akkor most indul útjára. 14, azaz 2 óra, 1 perc van.
3: Kérem, hogy a muzikát előbb megáll. Jó, meg ott a jegó, hogy a pokémon utó. Szerintem a rolna.

0: Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió.
1: Cha cha cha, numero 7.

0: Strada Rádió. Hallgass ránk! Strada Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében.
1: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött.

Hát ráim ott tartottam, hogy nyugodalmas éjszakát nem kívánok, hiszen 2 óra múlt pár perccel, és útjára bocsájtjuk a hétvége megelőző before party. Pénteken kellene, akkor van az első nap, amikor azt mondhatjuk, bizony, hétvége következik. Úgyhogy tulajdonképpen az már hétvége. Délután leteszik a lantot, azt már mennek az emberek bulizni. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy a csütörtök, azaz a mai nap a before party. Ígéretem ezt hülyen, nem fogok pofázni, csinálunk egy jó kis mixet Afro House zenékből. És hogy azt már nagyon sokszor mondani szoktam volt. Úgy fogjátok hallani talán, bízom benne, ahogy még eddig soha. De ismerős dalamokkal fogjuk tarkítani a programot. Úgyhogy nagyon-nagyon kellemes délutáni ücsörgést.

Folyamatosan ugye nem, de azért néha ránézek a Facebook oldalunkra, azaz, ha bárkinek bármilyen kérdése, olyas, panasza van. Fordulj után bizalommal, és ha tudom, akkor lejátszom. De ez nem biztos, mert ma csak Afrohauza nem megy a javából. És akkor most adok ezt, hogy minimum negyed órán kezdve tényleg nem fogok megszólalni. Hát nehéz lesz, de ez van.

0: legjobb zenék hullámhosszán. Strada Rádió, most és mindörökké. Strada Rádió, hallgass ránk!
1: Ez megint egy ragyogóan jó nap.
2: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat
1: a kedvenc rádióban. A zene mindenkié.

Ráim különösképpen nem volt értelme a mikrofonot használom, de szám most is, minden csak az, hogy elmondjam, nincs vége ányathatásaitoknak. Ahogy mondani szoktam, volt a zene önmagáért szól, legjobb akkor, hogyha úgy szól, mint ahogy a Soul to Soul, bár az egy funky zene volt, a Soul to Soul zenekara is, igen, igen, igen. Ha hiszitek, ha nem, a legközelebbi alkalommal már funky zené fognak szólni javából, a Soul to Soul lesz az első, mert ezt ígértem néktek. Hát most a napok, hetek óta, ha nem is, de elég régóta húzódik ez a történet. Calm down! Egy hangyányit változtatni fogunk az a ritmusán, egy kicsit gyorsítjuk a dallamokat, nehogy eltesfegyen öreg tinédzser csontjaitok. Haladunk az Afro House-nál, csak kicsit dinamikusabban, kicsit lendületesebben, egy picit tovább lépünk, legfőképpen akkor, amikor azt mondom, ténylegesen before party. Hát drágai, mondd izé, hogy is hívják, de nem mindegy, hogy hogy is izé, vagy mi az, hogy ez a közmondás. Hát erre figyelj. Yeah. Lassan, de mindenki azt fogja mondani, ahogyan a hordó Cefra is azt mondta, előbb-utóbb rövid leszek. Én most egy kicsit hosszúra nyújtottam a szöveget, de ismételten keverem, kutyulom, kavarjuk a zenét.

0: Másokcsak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: A musical tribute to a legend of our lifetime.

Drága mindenki, az a helyzet, egy picit a kattogás után és az Afro House alap ritmusok után egy dallamosabb kollekció. Nyomjátok meg a Stand By Me gombot, és várakozzatok a jobbnál jobb zenékre, amelyeket most 14:41-kor egyre többet és egyre dinamikusabban fogjuk nyomni. Na hajrá, szevasztok!

0: Strádrádió. Hallgass ránk! Érezd magad jól!
1: Jól!
0: A zene és infomániások rádiója.
1: És nem akarja
0: abba.

0: Strada Rádió. Most és mindörökké. Ez a Freeze Yards. A mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli.
1: All right. Megint csak nem nyúltam a mikrofonhoz. 14 óra 54 van. 6 perc múlva 3 óra. Ezt az érdekes, hogy feleslegesen mondom nektek, feleslegesen beszélek, hogy hány óra van. Két ok miatt, mert rá mindenkinek kezdjen ott van az okos óra, illetve kinézzünk az ablakon, és akkor biztos, hogy látjuk, hogy mennyi az idő. Nagyon ezt eresztőtek el, viszont kaptam ismételten egy olyan információt, hogy ez teljesen jó a mai napra, de egy picit még mindig nem lehetne jobban slágeresebb. Drágáim, semmi jónak nem vagyok elroncolni, ennél a témánál, ennél a dallam kollekciónál maradunk, az ütem is megmarad, ha valaki nem tudná, 124-es BPM. Sokan kérdeztétek tőlem, hogy mit jelent az, amikor bemondom, hogy ilyen meg olyan BPM. Borzasztó egyszerű, ti magatok is tudjátok kontrollálni. Egy perc, figyeljetek rám. Tehát, hallgatod a zenét, fogod az órádat, a másodperc mutatót, és akkor elkezded számolni. Most mondom nektek, eléggé faramúci lesz, de figyelj. Pontosan egészkor elkezded számolni. 1, 2, 3, na jó, ez felezve lesz, mondjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, szatú. Tehát egy perc alatt megszámolod az ütemet, a dobod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na, hát akkor innentől kezdve már nagyon egyszerű lesz a feladat.

Na jó! Ezt szerettétek volna? Mint mondottam, semmi uram, ne vagyok elrontója, egy régi-régi dal mai köntösben. Maradunk az Afro House zenénél, Afro House ritmusnál itt a Strada Rádióban, mint mindig. A gyengébe kedvéért, Tóth a Kotunyú és Népi zenekarát.

Nagyon nehéz volt. Egy kicsit keverni fogja folytáson az aprót, a Latin House-zal több-kevesebb sikerrel próbálkozunk, aztán majd ti megírjátok, hogy oké, rendben volt-e valami, vagy jó lenne valami más. Lesz nyugalom, nyugi. Egy óra telt el, azaz 60 perc szólnak a zenék, és most pár másodperc elég. Valami nagyon finom fog következni. Tessék felhangosítani. Erre szoktam mondani, hogy a szembecsuk. Száj kinyit. Szembecsuk, hogy írja ez a zenét, száj kinyit, hát ha megtalálja a partner.

Akkor dübörgünk tovább egészen 16:00-ig. Lehet írni a véleményeket, lehet kérni zenéket. Ma szabadon.

reméljük, hogy nem csak a kombi autók hallgatják, hanem a szedánok is. A szedánoknak tök jó, főként akkor, hogyha Albertnek hívják őket.

0: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj ránk te is. Stráda Rádió. A legjobb zenék hullám hosszán.
1: Ez a Crazy Hours. A mikrofon mögött.

0: Strada Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon. Ez a Strada Rádió. Köszönjük, hogy minket hallgatsz.
1: A zene azon dolgok közé tartozik, amitől emberek vagyunk.
2: Pozitív érzelmeket kell bennünk.
1: Rajtuk.
0: Érdekes műsorokkal, kiváló zenékkel, minden kedves hallgatók. Strada Rádió. Turn off the lights. You know when I told you something ain't right, I fire the light.

0: A zene mindenki. Érezd magad jól.
1: Az első számú rádió.

0: nagyon sokan jogan mondhatják, hogy igen, igen, ez a zene, de nem az én kedvencem. Legfőképpen akkor, hogyha nem annyira kattogós, vagy nem annyira monoton, mint mondjuk adott esetben régen voltak a funky zenék. Ez nem igaz, higgyétek el.
1: Ez a Crazy Hours, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
0: Aztán vannak olyan előadók és olyan, olyan hallgatóik, akik megmondják, mi az igazság. Jó, amire joggal vagy jogtalanul, de rábígyeztettük. Sipadóban a Hádi, Hádi hegedűvel. Ez most kattogás az Afro és a Latin House zene jegyében. A drágáim, 3,5 perc kitérőt fogunk tenni, de csak azért, hogy tudjátok, hogy most jön a vékhajrá, az utolsó 30 perc. És olyan a program elején is mondottam, holnap már hétvége van, úgyhogy tulajdonképpen a mai napot nyugodtan lehet mondani Before Party-nak. Az Afro és Latin House zene után óriási különbség a következő dallam és az elmúlt percek, az elmúlt fél óra zenei és a soron következő dallam között. Ahogy az angol mondja, wow!

0: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
1: Csak itt hallható dolog a hallgatóké.
0: A zene mindenkié, már a tiéd is.
2: A zene és infomániások rádiója.
3: És nem akarja, és nem akarja abba hagyni.
4: Let's have a...
5: Érezd magad jó.

0: múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. A mikrofonnál most Tóth Zoli.
1: Vissza a feladóhoz, onnan elindultunk egy órával, illetve fél órával ezelőtt. 15.36 és 16.00-ig, egy picivel lehetett tovább, ugyanezen dalomok jönnek, ahogy eddig megszokhattátok.

0: Kéz Nyárz, a mikrofon mögött Tóth Zoli. Tóth Zoli. Tóth
1: Zoli. Hát drágáim, az a helyzet, hogy lassacskán érkezünk az utolsó négy órához, és akik már itt vannak az első perctől kezdően, az nagyon jól tudják és észrevették, hogy jó kis latin zenén indítottunk, aztán jött az Afro House, most egy picit kattogtunk együtt, Afro és Latin House, a kettő együtt. Viszont ne úgy szó érje a házalét, mert bizony vannak, hála Istennek, azért törzshallgatóink, és jelezték, hogy figyelj, ez a kattogás, hogy mennyire. Jó, a lehető legjobb időben és a lehető legjobb ponton jelezte, mostantól lehet váltani. Hogy hogyan? Mindjárt meghalljátok. Ugye, drágáim, az a helyzet, utolsó negyed órát, pontosabban utolsó 15 percet, igen, az úgy egy és ugyanaz. Így

remélem, hogy most már rendben van az utolsó negyed óra. Már is ha amennyiben hallgatja az, aki éppen. Name Daisy. Szóval. She almost drives me crazy. Duma nélkül.

még lehet. És hogy még mozog a lábad. Hajrá! Tessék most seket rázni. Lehajol, fölveszi a csikke, bal kéz, jobb kéz, tűrje a hátad. Kopasz macskák menekülnek.

0: magad.
1: Érezd magad jól. Jó.
2: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
3: Csak itt hallható dolog
1: a hallgatókért.
2: A zene mindenkié, már a tiéd.

Amikor a kedves hallgató azt mondja, jó volt a záró szakasz, azért mennyire, de mennyire szélsőséges a zenei világ. Kedves barátunk, aki írta mindezt, igazi klasszik funky zenén nőtt fel. És itt van a másik véglet, az örökzöld rock and roll. Hát igen, igen, sok-sok funky zene után. A little Susie, wake up. Az igazi a frank, az igazi funky zene helyett, ahonnan elindult útjára, jó kis rock and roll. Van még 5 percünk.

Mit tudok én? Szóval nincs új a nap alatt.

pár perccel megnyújtjuk ezt a megadást, hiszen ebben a szent pillanatban ugrott az óra 16:00-ra. Ilyenkor illik és szokás abbahagyni, főként akkor, hogyha az adás ismétlése kerül, hogy pontosan tudjuk időzíteni. Egyik pillanatról a másikra nem tudunk váltani. Viszont az biztos, hogy most megköszönöm megtisztelő figyelmeteket, írjátok meg, mi volt a jó, mi volt a rossz, és hát természetesen azt is, hogy milyen zenét szeretnétek legközelebb hallgatni. De hát, mint ígértem, legközelebb már a funky zenei egyében fognak forogni dalamok. No, a záró akkord viszont legyen, és engedtessék meg a saját kedvenceim egyike, legyen ez egy luxus. Ezt nem mondom el senkinek, hogy a saját kedvenceim egyike jön, de hát remélem és bízom abban, hogy így zárásként egy kis nyugtató dallam mindenkinek jót fog esni. Drágáim, szevasztok, és akkor nézzetek a rádión Facebook oldalát, és amikor feltűnik az, hogy Trózoli valahol van, akkor kapcsoljatok oda www.stradaradio.hu oldalon, vagy a Strada Rádió Facebook oldalán, és akkor most induljon útjára az utolsó dallam, amivel el is köszönök veletek. Szevasztok!

elköszöntem már tőletek, de azért a végére még oda pigyeztem. Hű, de kurva jó zene ez. Ez a hang, gyerekek. I'm a believer. Na jó van, szevasztok.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.
1: A reklám után szóljanak ismét a legjobb dalok.
2: Az első számú rádió. A fürdőszobájában.
3: Ez megint egy ragyogóan jó nap.
4: Légy pozitív és hallgass a kedvenc dalaidat.
3: A kedvenc rádió. A
5: Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
6: Jó reggelt, drága rony füleim! Ismételten eltelt egy nap, és újra és megint csak találkozhattok. Kezdjük előről. Szóval jó reggelt, és újra találkozhatatok velem. Ha más nem, az interneten keresztül, amúgy egyébként meg a www.stradaradio.hu oldalon járt. Hú, de jó helyen! És természetesen, mint mindig ilyenkor is azt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon keveset fogok dumálni, ami nem igaz. De most kivételesen, és abszolút kivételesen ez kivétel lesz. A nagyon-nagyon csodálatos beköszönésemet követően egy negyed órát fogunk szentelni durván a 80-as évek zenének. Eredetiben fognak szólni a dalomok, keverem, kutyulom, aztán majd jönnek a modern felvételek, átdolgozva, feldolgozva. Ugye, drága kedves hallgatók, mindenkinek nagyon kedves jó hangulatot, jó szórakozást. Nem mondom, hogy milyen nap van és hány óra, mert ez az adás egy ilyen kis before party, viszont, mint minden alkalommal, amikor élőben bejelentkezünk, ezeket az adásokat hétfőn és csütörtökön este 6 és 8 óra között meghallgathatjátok. Azaz, tessék felmenni a Strada Rádió Facebook oldalára, és ott néha-néha megkukucskálni, ki, mikor, milyen alkalommal, milyen tematikus műsorral és milyen zenei irányzattal jön, érkezik. Én hétfőn és csütörtökön 6-tól 8-ig, most már csak egy a költői kérdés, hogy most a folytatásban is meddig akarok dumálni még. Soha egyetlen sem tudtam kihagyni ezt a dolgot, tessék figyelni!
7: Maradjonj be, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádió!
6: Igaza van! Na jó, van ilyen kaotikus kezdés után, akkor tehát még egyszer jó reggelt mindenkinek! Negyed órán keresztül a 80-as évek zenéi fognak szólni! Eredetiben, aztán érkezem, duma nélkül!

0: igazi zenei különlegességek.
1: Zenei csemegék.
0: Csak itt hallható dalok szólnak nálunk éjjel-nappal.
2: A zene mindenki.
3: Éjjel-nappal a hallgatókért. Az első számú rádió.
4: A zene és infomániások rádiója.
5: És nem akarja,
4: és nem akarja abba hagyni.
6: Stráda Rádió. Egy sziget a zene dzsungelében. Hangolj rá, te is. Stráda Rádió. Stráda Rádió. Okostelefonon, tabletten, PC-n és notebookon.

0: Érezd magad jól!
1: A rádiónk kozmetikai osztálya mosolyfokozó zenés arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.

0: Kedves rága mindenki, aki az elmúlt 19 percvelük volt, meglepő módon nem érzékelte és nem tudja, hogy miért. Vajon mi történhetett velem? Komolyan vettem?
1: Maradj csöndbe, légy szíves, mert nem hallom tőled a rádiót.
0: Azt írtam nektek, hogy egy 4-20 percen keresztül csak keverni, kutyulni fogjuk a zenéket eredetiben és nem feldolgozva. Egyébként senki nem szokta elhinni, pedig tulajdonképpen, ha nem is azért, amiért, de valójában csak akkor lehetne, hogyha valami, vagy valahogyan, mert miért is ne, de azért amúgy is kellene, viszont az ellenkező sem lenne rossz, és amennyiben is a ténylegesen minden tévedés kizárva oly furcsán, de kézzelfoghatóan láthatóba válna mindaz, amit én mondok, akkor senki nem fogja megharagudni azért, amit én mondok, illetve főként azért, mert bármilyen szokatlan is, de ezt még egyszer nem tudnám elmondani. Szóval, megszóltak, mi van veled ma? Nem dumál? Szokatlan, igen. Viszont eredetiben szólnak a dalomok, a továbbra is, még van 10 perc. Nem pofázok, csak hogy próbálom keverni kutyúr, most azért dumálok, mert elcsesztem a keverést. Ez nagyon nem jött össze. De se baj, gyerekek, élőben megy minden, és egyszerűen nincs négy kezem. Higgyétek el, hogy van olyan, amikor az orrommal nyomom meg a gombot. Egy csaj, aki nem is annyira csaj volt, hanem inkább pasi, Lady Boy. Akkor még nem volt annyira divat, Mr. Divine eredetileg. Hú, de shoot, de shoot, se shoot. Hát drágáim, még van 9 perc, és akkor váltani fogunk zenei kategóriát, zenei témát, és egy nagyon-nagyon picit komoly témát fogunk boncolgatni pár percig.

0: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
1: Még mindig érdemes velünk maradni, mert most fokozzuk az izgalmakat.
2: Csak itt hallható dalok a hallgatókért.
1: A zene mindenkié, már a tiéd is.
2: Érezd magad jól!
3: Jól! A mi zenénktől garantáltan beindul a lába.
4: Az előbb azt mondtam, hogy nem fogok beledumálni. Tehát vannak nagyon érdekes és meglepő dolgok. Ki ne emlékeznék Friderikusnak a meglepő és mulatságos, a jó voltak? Valami ilyesmi. Akkor most jön egy mulatságos történet. Bizony, bizony. Ja, vol herr General, ja. Vagy inkább azt mondom, hogy da. Istenem, hogy jut eszembe, nem tudom. Egyszerűen csak jött, megláttam, és úgy gondoltam, ezt most ebben a pillanatban le kell játszani. Remélem, jó emlékeket ebédre már túl vagyunk.

0: Most, amikor ez az adás felvételre kerül, péntek van. Hogy melyik napon lesz ismétlés, ezt most ebben a pillanatban nem tudom, de vagy hétfőn, vagy csütörtökön, mint minden hétfőn, csütörtökön este 6-tól 8-ig rám kell, hogy szenvedjetek. De most itt ebben a pillanatban hétvége van. Lassan-lassan, de beindultok, mentek a hétvégi buliba. Jó, azt nem tudjuk, de el ne felejtsétek a jelszót. Én iszom, te iszol, ő iszik, mi iszunk, ti isztok, ők fizetnek. Legalábbis bízunk ebben. Ahogyan a haverom mondta, hogy ha egész hétvégén is nagyon rossz dolog, mert én tudjátok, hogy nem iszom, nem, semmilyen cuccot nem szoktam szedni, mert kérdezik, hogy mit szesz te?
1: Normális vagy?
0: Semmit. Ha olyan volt a hétvége, azaz vasárnap, fogsz emlékezni arra, hogy mi volt pénteken, szombaton, akkor feleslegesen fizetted a piákat. Na jó van, befogom a számat. Ami nem igaz. Aha. Aha. Kapom az üzenetet, hogy a francba jutott eszedbe ezt lejátszani? Ma retro szól az első fél órában, hagyományosan nem, viszont most kivételesen, eredetiben, egyelőre.

Hát drágáim, kapok egy olyan üzenetet, amit ha itt lennétek és látnátok, hogy mit írnak nekem. Hát bizony. Egy kicsit felállna, hát ez akkor a szőr. Hétvége van, testben, nem, de lélekben mozduljatok meg, mondani szoktam mindig, mert a dallam önmagáért szól. Mondhatom most, hogy egy-két, hát így, hajrá. Viszont kell valóban egy kicsit beindulnotok, hogy egy kicsit gyorsítani fogjuk a ritmust. Tetszik, nem tetszik a helyszín, Görögország, vagy éppen az a bizonyos hangszer. Nem mondom azt, hogy buzu. Na jó van.

0: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
1: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, 7, 8.
3: És hogy lássátok, legalábbis ha nem mindenki, de legalább egy ember látja, hogy bizony-bizony élőben megyünk. Valaki azt mondta nekem, nem olyan rég, pár másodperc ezelőtt, ez olyan volt azért, mint így da-da-da. Mint azt mondtam, hogy 1, 2, na jó, akkor guten Tag mindenkinek, hello everybody, everybody, vamos a la playa! Nem tudom, hogy ki hallgatja, honnan hallgatja. Ma nehezen fog beszélni, ezért beszél kevesebben. Yes, sir, I can boogie! Na, akkor mostantól kezdődően már nem eredetiben szólnak a dalamok, de olyanok, amiket ismertek.

0: őrült két óra szárgultás az információ, a zene és a humor útján itt a Stráta Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.
1: Hát bizony, mostantól kezdődően, de nem. 15 óra 00 percről kezdődően szólnak a régmúdalami eredetiben. Most egy pár másodpercre beteszem az úgynevezett gumizenét, amire lehet kicsikét nagyon nem túl sokat dumálni. Még azt mondják, hogy valami ellen az emberek harcolnak, valami ellen küzdenek, legyen az az öreg zöld zene, vagy éppenséggel ami újdonság. Mennyire tudjuk megszokni, megtanulni, megszeretni a zenéket, azt mondjuk, és ezt mondom én is. Minden, amit másikban én kritizálok, ami ellen vagy ti bár aki ellen harcoltok, azt higgyetek el, hogy mindenkiben benne van. Tehát higgyetek el, hogyha mindenfajta féle zenét hallgattok, megszokjátok. És meg lehet szeretni, nincs mese, nincs olyan újdonság, hogy ne lehetne elfogadni azt, amit az ember szívvel, lélekkel ad. Azt mondja a közmondás, hogy a gonoszság ellen szeretettel lehet győzni. Most sokan lehet, hogy meg fognak dobálni, a hátam mögött meg fognak kövezni, de én hiszem, azt mondom, lehet, hogy ez tapasztalati szint, és nekem ez egy nagy baj a múltból vagy a jelenből, nem tudom, de hiszem az, hogy a gonosz ellen csak gonoszsággal lehet győzni. Szeretettel nem fogod tudni, mert ő gonosz. Ergo, neked gonosznak kell lenni ahhoz, hogy legyőzze. De te nem vagy gonosz, tehát nem tudsz a gonosz ellen mit tenni. Éppen ezért sokan azt gondolják, hogy ha a hétvégén, elfeledve a hétköznapi nagy-nagy problémákat, küzdünk, mint a mérgezett egér, valamivel dolgoznak az emberek, nagyon-nagyon fontos, hogy mindig mindenki mindenkinek megfeleljen, és jön a hétvége, és akkor jönnek a nagy-nagy jelmondatok, amit egyébként sokan is joggal mondanak, hogy backpacker. A hétvégét soha ne kezdjétek borívással napot, most egy nagyon fontos dolgot megosztok veled, aztán lépünk tovább, mert állítólag a szakemberek szerint a reggeli bor megfekszi a gyomrotokat, rátelepszik a mozgás központotokra, este nem fogtok tudni táncolni, azon kívül kettős látás állítólag kialakulhat, nem tudom. A tapasztalt ember azt mondja, hogy törköly pálinkával kell inteni reggelt, ilyen fél decis kiszerelésben, ezt nem tudom, hogy nem értek hozzá, mi ez a fél deci, egy deci, nem tudom, 3 cent, úgyis átvernek éjszaka, amikor kész egy feles, azt tudja, hogy 3 lesz. Marad a lényeg, hogy igen, állítólag érzágító hatása van, és ráadásul a muslincák sem fognak erre a piára rászállni, mint egyébként annyira mondani szokás a borra. Na jó, én azt gondolom, hogy most az a pont pillanat, amikor van egy pont pillanat, amikor abba kell hagyni, legyen egy boldog napotok. És mint mondottam, ez az adás valamikor vagy hétfőn, vagy csütörtökön ismétlése kerül este 6-tól 8-ig. De addig is. Hű, de drasztikusan lekevertem az előző gumizenét, és indítunk egy olyat, amire azt mondták állítólag anno valamikor, ez egy boldog dal lesz. Senki nem tudja, vagy legalábbis nagyon kevesen. Mondom a következő előadónak a nevét. Bonnie Mö. Csak puszta kíváncsiságban kérdezek benneteket, és írjátok meg, hogy bárki is meg tudja mondani nekem, hogy honnan, miből, jó, persze ne, a Google Maps az nem éri használni, jó? Tehát a Google most ne legyen a ti kedvencetek, a barátotok. Ha valaki valóban tudja, hogy a Bonnie M zenekar honnan ered, mármint a nevük, írjátok meg nekem. Jó, tehát a Bonnie M, mielőtt a Happy Song elindulna. Szóval írjátok meg. Az első és komoly és jó megfejtőnek adom az ajándékomat, mindjárt megtudjátok mi az.

drága én azt hiszem, hogy nyugodt lelkismerete elkönyvvel lehetjük, hogy vannak feldolgozások, ami nagyon-nagyon-nagyon jó, és vannak, amit nagyon-nagyon elcseszek. Ezt a zenét gondolom, és ezt nem annyira mondom komolyan, de mégis. Ezt a zenét nem annyira jól találták el, és elkövettem azt a súlyos hibát, hogy nem hallgattam végig, mielőtt most nektek bejátszottam, mint újdonságot. De hát Istenem! Hát viszont vannak olyan dalamok, amiket nem lehet elrontani. Teljesen mindegy, hogy milyen variációban szólal meg. Az a klasszik, a klasszikus hely, mondta, hely, bizony, hely, ez nagyon jó lesz. Szól az imént, azt kérdeztem, hogy a Bonnie Mö zenekarnak honnan származtatható a nevük, senki nem írta meg nekem, hát most nagyon el vagyok keskenyedve. Lehet, hogy még dolgoznak egyesek? Péntek van. Nem tudom, hogy hétfőn csütörtökön kerül adásba ismétlésre, de most péntek van. Na jó van. Don't worry, be happy. A happy song után, don't worry. Legyünk vidámabbak, és jobb zenékkel jó.

Na jó, ez így ne... Drágáim, nem ér! Nem ér! Kicsit megkésve, de érkezett. Érkezett a megfejtés. Bonnie M, azaz Napóleon beceneve. Bonnie, ez volt a beceneve. És az M, mint music. Na most egy picit tévedett a valaki. Az a valaki egy csodálatos hölgy. Hát nem mondom meg, hogy hol lakik, meg hogy hívják, mert a pasia mindenkit le fog verni cölöpnek. Állítólag, és most egy picit korrigálok, állítólag az M az a négy szár, a négy tagot jelenti. Igaz, nem igaz, nem tudom. Ebben nem fogunk belemélyedni, nem fogunk vitatkozni ezen. De lehet a music is. Lehet, hogy ez most egy kétesélyes. Ezt most nem tudom. De igen, valóban a Bonnie M, a Bonnie

Az egyik kedves hallgatónk úgy néz ki, hogy a középiskola után erőszakra jár, és nem valami klasszikus szakra az egyetemen. Erőszakos! Ismét írja, mondd meg azonnal! Nem. Nem mondjuk ki a lánynak a nevét, sem a telefonszámát. Nagyon kemény, a csávó az kész, kemény, megölt téged. Biztos vagy benne? Oda mennél, és mondanak, túlzul, hogy adta meg a nevedet, meg a telefonszámot a lánynak, rájön, nem. Szerezzi magadnak valami hasonlót. Te jó fej vagy, te is gondolom, bízom benne, bár nem ismerlek. Kedves hallgató, te mint Péter.

Rádiunk nem politizál és nem játszunk mulató zenét, tudjátok, nagyon jól. Viszont egyre több AI zene lesz, mesterséges intelligencia, nagyon-nagyon-nagyon jól adják elő a történetet, jó adnak nekik, a mesterséges intelligenciának jó parancsot adnak, akkor nagyon-nagyon jó zenéket tud csinálni. Higgyetek el. Ha pedig már magyar szöveg van, akkor kell egy szép és nagyon jó verset írni, és akkor minden rendben van. A helyszín azonban Magyarország egyelőre, és a

0: még jobban megzenésítve. Kedvenceid és a legjobb mai zenék.
1: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. A mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: Nem túlságosan jó híreket hallottam tegnap a híradó alatt, mert hogy sajnálatos körülmények mellett, és tény, hogy aszály van Magyarországon. Ez nem tesz jót sem a veteményesnek, sem a gazdáknak, úgyhogy bízunk abban, és még ha nem is annyira tetsző, hogy elázunk, de hát sem baj. Annak, akinek problémái vannak, nincsenek csajai, vagy csajok, vagy felesége, vagy barátnője, az menjen ki, nem sokára, ér, bízunk benne, hogy egy-két napig fog a májusi eső, jót fog tenni mindenkinek, és azt mondják, hogy ha az jó, ha most ilyen az idő, mert hogy esőre áll, akkor menj ki, drágám, mármint a pasiknak mondtam. Menjetek az esőre! Na, a lényeg az, hogy lesz még jó idő, nyugi, és nagyon sokan nem, de sokan bízunk benne, hogy az eljutok esetleg Jamaikába.

0: kedves hallgatókat, a furcsa helyzet állott, én nem is gondoltam volna, hogy most így, akik majd az ismétlés hallgatják, azoknak mondom, hogy most, amikor ezt az adást felveszünk, péntek van, sokan el fognak indulni, gondolom én, bulizni ide oda amoda, bár nincs annyira jó idő, és persze ilyenkor lép életbe a régi-régi-régi gondolat, hogyha már régi-régi zene szól, és tényleg valóban egy kicsit retrózunk, akkor eszünkbe juthat sokaknak, akik mondjuk nem éppen 10 vagy 20 évesek, egy kicsit több, nagyon-nagyon picit több, hogy mi a fenétől kell félni, amikor esik az eső, vagy egyáltalán, amikor ezt nagyon sokan mondták már bizony, a múltban hogyan éltünk, hogy nőtünk fel, a parlagfű, úristen, parlagfű, allergiások vagytok rá. Elbújtunk mi, azt mondja, hogy mondták ezt, hogy az a parlagfűben elbújt hangyás papsajtot is megették az emberek. Másztunk fára, ha jó, persze nem csak a miénkre, a szomszédére, vagy mit tudom, bújtunk árokba, gödörbe, estünk, keltünk, sőt, elgáncsoltuk egymást, mégis eljutottunk valahova, nem vagyunk annyira hülyék, mint nem akarok senkit megbántani, de bizony a jóléti társadalom egyik ismérve, hogy boldog-boldogtalan azt gondolja, hogy sokkal okosabb, mint a másik. Ettél már a hóból. És nem az, hogy fetrengtünk a hóban, és akkor angyolkát rajzoltunk a hátunkkal. És ha igen, gyerekek, hogyha esett az eső, ha hiszed, ha nem, bizony, szomjas voltál, itt áll belőle, mi bajod volt? Vagy éppen a pocsolyában játszottunk, kit érdekelt? Á, de hogy is. Arról nem beszélve, hogy voltak az utcán kutak, utcai kutak, és akkor az egyik mondta, nyomjad, mert egyedül egyébként nem tudtad lenyomni 8-10 évesen, később már igen. Na jó, van, eresszük el ezt a témát, és hogyha már Son of Jamaica, de hű, de szépen mondtam, Jamaicáról beszéltem, egy kicsit akkor fogunk ezen változtatni, mármint a helyszínen. Az előadó is más lesz. Mit akartam mondani? Jaj, igen, neki ne intenem a zenét.
1: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
2: A mikrofonnál most Tóth Zoli.

ezzel kapcsolatban most éppen semmit nem fog mondani. Maximum annyit, hogy óriási sláger volt, és nem csak a sláger, nem csak ez a dallam, hanem az előadó jó... Hú, gyerekek, nagyon jó csaj volt. Kim Wilde! Na jó, halljuk a hangját azért, vagy legalábbis a dallamát.

0: Freeze Nyars, a mikrofon mögött Tóth Zoli.
1: Hát bizony én vagyok, és most már majdnem, hogy egy órája mennek folyamatosan a zenék. Először eredetiben játszott a dallamokat, és most megint csak, és már lassan mondhatom azt is, hogy nem rendhagyó, hanem standard, stabilan próbálkozom személy szerint olyan zeneket játszani számotokra, amiket még nem hallottatok, vagy legalábbis nem ebben a formában, és ez innentől kezdve lehet egy boldog pillanat. Elindul a zene, és nem tudod, miről van szó, és ez csak fel, és bevillan a dallak. Úristen, akkor jönnek a dumák, jaj, emlékszel, és jaj, de jó volt, és akkor most gyorsan fölhívom a barátomat, a barátnőmet, a csajomat, a pasimat, ezt hallgass meg, emlékszel, erre csókolózunk először, stb. Na de, vannak olyanok, olyan zenék és olyan előadók, akik egyszerűen nem tudnak kimenni a divatból, és hogyha hallgatók, akik veszik a fáradtságot, természetesen, hogy írnak nekem privát, feltéve persze, ha tudják, hogy én ki vagyok, mi vagyok, hogyan vagyok, stb. www.stradaradio.hu oldalon vagytok, hú, de olyan jártok, és veszi a bátorságot, és lesz új bátor, és bizony bevállalja, hogy ír nekem valamit, és megírja, hogy te, ha tudnád, hogy én azt mennyire szerettem ezt a zenekar. No, drágáim, akkor most kivételesen nem mondom meg, hogy kinek, azt sem mondom, hogy miért, azt sem mondom, hogy miért indítom el a dalamot. Aki tudja, tudja, aki nem, adja át, továbbiakban legyen, viszont elképesztően nevetséges lesz először, aztán az, hogy minden beindul. Figyeljetek!

0: Hiába figyeltek, ha nem mindítom el a zenét. De hopp, hoppa, hoppa. Na jó. Célirányosan. Bakker elfelejtett. No, nem azt nyomtam meg, amit kell. Na mindegy, figyelj. Azt mondom neked, hogy jeden dvácsi. Agyin dvácsi, akkor mi van?
1: Raz, dva, tri.
0: Raz, dva. Raz, dva, tri.

0: sa musíš narodiť.
1: Volá keď som to sveta Gumby Dance Bandit. A mlede. Marvul to dá. Nevím jak dá, zono kenge. Együjte mi és válogatás. Érdekes hanglejt és nyelvezettel. Nagyon akkor ugoruljunk egyet. Lépjünk egyet tovább. Oké. Okay.
2: Tak zdravia vás.
1: Táncevala.
2: Super.
1: Igen, régen az volt a táncevala. Rébka, Smáko, Mápefrúspa, Skpá, Midorom. De ez most nem Karel Gott kivételesen azért. Kásu Bobucko! Kimondani se tudom a nevüket. Na jó, figyelj!

Annyira szeretem a kedves hallgatókat, komolyan mondom, és a legjobb az, amikor nem dicsérnek, hanem szívnak. Hát én mondjuk dicsérni nem szoktak, de nem baj. Kaptam egy üzenetet. Három szó. Bemondjam? Te hülye vagy, ezt írták. Köszönöm, igen. Igazad van. És ez maradjon így. Amíg élek, addig mindig mindenkoron szeretem, ugyanígy lenne minden.

teljesen mindegy, hogy ha valóban igazán hülyének tartjátok egymást, se baj. Ha higgyétek el, ha nincs szenvedélyed, amiért érdemes nektek meghalni, vagy bármiért, akkor nincs semmit, amiért egyébként érdemes lett volna élni. És egyébként is szerintem boldog ember, aközben hal meg, amit mindennél jobban szeretett, valamiért meghalni jobb, mint valamiben. Nyugodjunk békében, de ez nincs. Nincs vége! Ajaj. Na jó van! Torzítás határáig egy kis apreszki zene. A napunkban már egyszer játszottam, és azt mondták, hű, de jó ez, még egyszer lehet? Lehet most. Úgyis egy kis before party van. A helyszín Tirol. Ha már volt ma orosz zene, volt a szlovák, akkor ez már nem szoroz.

Crazy Hours. Crazy Hours. Crazy Hours. Őrült két óra száguldás az információ, a zene és a humor útján itt a Strata Rádióban. Aki a gázt padlóig nyomja, a sofőr maga, Tóth Zoli.

0: 7, 6, 5. The best music channel. It's the final countdown. 4, 3, 2, 1.
1: Radio. Et oui, il y a bien une salle.
2: Q Music Now. Internet Radio.
3: Oh, hey, yo. Welcome to the remix. Cartel Boys.
4: Hát drágáim, joga, nyugodtan, joggal mondhatják egyesek, hogy mindenfajta féle zene szólt az elmúlt napokban, mondhatám azt, hogy hetekben, valahogy valamiért kimaradt a latin. Pedig higgyétek el, hogy az egyik leghatásosabb és az egyik legközkedveltebb klubtéma mind a mai napig újra a latin zene. Ennek most egy pár percet szentelünk, úgyhogy most megint csak megírem, 10 percet nem duválok, latina javából. Lehet rázni a hátsó fertált csajok, a pasik nagyon szeretik, ezt higgyétek el! Tudjátok melyik az a két hátsó domborulat, oké. No, drágáim, akkor most pár zene egymás után latin hangzással.

0: A következő 30 másodpercben arról kellene beszélnem, hogy milyen jók vagyunk és milyen csili-vili zenéket játszunk. De minek?
1: A te kedvenc felvételeid
2: a mikrofonnál most.
3: Hát bizony, drága aranyfüreim, egy pár percet szenteltünk a latin zenének, és akkor amíg mai napon egyszer már beszéltem arról, hogy ami tulajdonképpen egy elég szomorú sztori, szomorú történet, hogy napjainkban egyre inkább és egyre nagyobb és egyre sűrűbben és minden évről évre egyre rosszabb a helyzet, asszály van. De azt mondják a meteorológusok, hogy az elkövető napokban eső lesz, és hát bizony-bizony... És bízunk abban, hogy azt követően azért megint csak nagyon jó idő lesz. És itt van a nyár a derekunkon, itt van a péntek ma, akik hallgatnak, vagy akik majd fogják hallgatni az ismétlést, csodálkozni fognak, mert vagy hétfő, vagy csütörtökön fogják hallani. Ezúttal mondom akkor még egyszer gyorsan egy önpromó. Minden héten hétfőn 6 és 8 között, illetve csütörtökön 6 és 8 között ismételjük meg azokat az adásokat, amelyek a hétköznapon, akarom mondani, délutánonként is leforgatásra kerül. Hát természetesen rengeteg élő program lesz, ami valóban élőben fog lenni. A vendégeink 6 órakor érnek rá, előtte dolgoznak, ezért azért, akkor bizony stúdióba jönnek a vendégeink. Legközelebb, és hogyha hinnélt a plegykának, hétfőn egy iszonyatosan jó sztori lesz a Bamako Rally-ról. Ha valaki bármit is tud, akkor azt tudni fogja, hogy mennyire érdekes sztori lesz. A következő Bamako Rally-n, akik el fognak indulni egy őrületes autóval, és egy őrületes sztorit találtak ki, amit véghez is szeretnének vinni. Ehhez fogják kérni a segítségeteket, meg nyilván szponzorokat keresnek, még egyelőre a fázis, amiben járnak, az még egyelőre ott tart, hogy mondják, ez kutatófázisban vannak. No, drágáim, lehetőség szerint, mert nyáron mentek nyaralni, vagy bárhova mentek, keveset tartózkodjatok a napon, déli 12 és mondjuk 3 óra között, legfőképp a szeptember és októberi hónapnak állítólag nagyon még sokkal rosszabb és nagyobb ereje van, könnyen okozhatnak ez szédülés, kóvágást, egyensúly zavarokat. Úgyhogy, drágáim, ez most is jellemző, hogyha hétvégén van kedvetek, és hogyha úgy alakul, hogy nagyon meleg lesz, akkor vonuljatok egy pincébe, egy hűvös pincébe, megfáradt, kitikkadt szervezeteteket, majd így fogjátok tudni újra felfrissíteni. Ezzel, azzal, amazzal, viszont ami egészen biztos, a mai napon, és úgy általában nagyon ritkán szokott szólni, lírai lassú felvétel. Engedtessék meg az óriási luxus, hogy saját kedvenceim egyike fog szólni, és most szépen lehúzom a gumizenét, halkabban, egyre halkabban, még halkabban, még halkabban, még halkabban, hogy egyelőre senki ne halljon semmi, csak az én galamb búgó hangomat. Gyerekek, mert ez nagyon jó lesz. Imádom, egyszer hosszú ível. Imádom, Istenem, de jó. I believe. Ez a Don Williams gyerek egyszerűen korszakalkotót énekel. Tessék, figyelni, milyen búgó hangja van a csávónak. Őrület. Befogom a számot.

0: a legnagyobb zenékkel masszírozzuk a dobhártyákat.
1: Csak itt hallható muzsikákkal, megállás nélkül.
2: Hát drágáim, mondjátok őszintén, tejtek szívetre a kezeteket. Van-e ennél? Hát jó, jó, jó, van sok szép, meg nagyon jó hang. De ez a Don Williams kis csákó nagyon-nagyon-nagyon durva jót alkotott. Hát persze lehet azt mondani, hogy vannak más dallamok, és ezt most be is bizonyítjuk. Hasonló kaliber lesz, de nem meghazudtolom magamat újra. Jobban befogom a számot, ezt muszáj hallgatnunk, és nem engem. Figyelj, brutál jó. A dal címét nem is mondom el. Kötelező mindenkinek ismerni. Azt mondják, ha már lúd, akkor legyen sovány, ezúttal kövér lesz. Még egy lírai szentimentális dallam. Nem tegnap született, ez sem.

0: Because it's just you against your tattered.
1: A mai napon Varácsra beszéltem bizonyos dolgokról, és most hirtelen eszembe jutott, mert rám írt valaki, amikor arról beszéltem, hogy a szeretettel lehet-e az igazi, klasszikus gonosz ellen győzni.
0: Oh yeah.
1: Igen, igen, jogosan mondta, hiszen a nagyon-nagyon nagyok mondták, és ha jól emlékszem, Kafka említette, hogy a szeretet állítólag éppen olyan problémátlan, mint mondjuk egy autó vagy egy jármű, valahogy ez volt a lényege, csak az a kérdés számomra, ki vezeti, ki utazik benne, és merre megy az az valami, és akkor már mindjárt egészen másként fog hatni mindenkire minden. És amíg zenét szerettek, és a zenét hallgatjátok, azt mondják, hogy aki a zenét szereti, rossz ember nem lehet, bár ezt a virágra említik általában, hogy aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, nem tudom. A jó ember biztos, hogy nem marad egyedül, ha szereti a zenét, mert ott van mellett a zene, mindig akadnak, akik társulnak hozzá szegődnek. Ó, de milyen? Mekkora komoly dolgot mondta, pedig nem is én találtam ki, hanem ez Gorki mondta. Utána néztem, és bizony nem nagy titokkal, de előszeretettel használom alkalmaként, amikor valaki nagyon jót mond. Ezek bizony nagy igazságok.
2: A rádiónk kozmetikai osztálya mosolyfokozó zen és arcpakolás felhelyezését szorgalmazza minden korosztály számára.
1: Egy kicsit be fogunk keményíteni, amivel több mint fél óránk maradt hátra a mai délutánról, aztán majd, hogy este melyik nap lesz, hétfőn vagy csütörtökön, nem tudjuk. Na jó! A kezdet senkit ne tévesszem meg! Lehet hajolgatni, lehet a kezeket mozgatni, lehet a fejeket rázni, és lehet felismerni a zenét. Na jó, figyeljetek!

0: mindenki
1: a zene és információk rádiója.
0: A zene és információk rádiója.
1: És nem akarja,
0: és nem akarja abba hagyni.
2: Mit mondtam, egy picit gyorsítani fogunk? Na most a véghajrá, az utolsó fél óra. Bár nem mondom, hogy menjetek bárhova is, mert nem.

nagyon-nagyon hosszú hétvégénk lesz, és kérlek benneteket, nézzétek a Facebook csoport, akarom mondani Facebook oldalunkat, mert pünköst hétfőn egy 6 órás szettet fogok nyomni Szekszárdon, egy borpincénél délután. Ebéd után, ebédhez fog szólni a Jóla Nóta, 13:00-tól fog indulni este 7-ig. Szóval jövő héten egy nagyon hosszú 6 órás szett, csak zene-zene, a latin és afro house kedvelőknek, már most mondom, írjátok be a naptárba. Tehát jövő héten, azaz, mi van már péntek? Na igen, mondom, tehát hétfőz egy hétre. Akkor ez pünkös hétfő. És pünkös hétfő. Igen, jól emlékszem. Tehát 13:00, akkor tessék bekapcsolni a telefon és a rádiót, hangfalra fel, hangerőt fel. És 13-19 óra között az igényesebb zenekedvelőinek a latin afro house, és tulajdonképpen bármit, amit ott akarnak, biztos, hogy lesz rock and roll is. Hát az hosszú hétvége lesz. Péntek, szombat, vasárnap, hétfő. Ilyenkor szokták azt mondani, az alkeszok nagy bajban lesznek, önköltségen kell majd berúgni. Mondva neked otthon egy kis pálinkád, meg sörőd, elugranék hozzá.

0: nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól.
1: A mikrofonnál most Tóth Zoli.
2: Jelmondat, mint mindig. Egy gomnyomás és nyomás tovább. 30 percünk maradt.

0: nap minden percében veled vagy.
1: Hát bizony mondhat bárki bármit, az igazi klasszikus rock and roll nélkül kutyát nem ér semmi. És ha még mindenhez van egy kis jó kis zongora, drága barátaim, minden rendben van!

Drága barátom, én nagyon-nagyon sokat szokták mondani, hogy bizony-bizony az idő múlásával sok minden meglátszik rajtunk, de hát ezt most ebben nem akarom nagyon belebonyolódni. Nekem muszáj játszani valamit, de nem akárhogyan. Egy kis kaptogós zene jön, pihentetőképpen. A jó kis rock and roll után, a múlt után jönnek is jelen, és mégis mind a kettő együtt lesz. Majd mindjárt megértetek mindent. Akkor, amikor azt mondtam, hogy pünköst hétfőn, Szexárdon egy borpincével lesz délután, azaz déli 13.00-tól, 1 órától este 7-ig, a 13.19, ez mennyi? Igen, 6 órán keresztül egy live set, ahol ilyen és ehhez hasonló zené fognak szólni. Kiültök, kajáztok, kezetekbe egy pohár bor, nagyon jó lesz, higgyétek el, feeling az nagyon, vibe bizony. És hát remélem, hogy lesz ott Jóska Pista, Karesz Jóska, hogy mondják ezt, Kata, Manya, Minya, Nyanya. És lehet, hogy ott lesz a Zsuzsanna is lesz talán, reméljük. Adriano Celentano, mit ti neked?

Abszolút a Susanna! Azt mondták, hogy mondjak egy-két közmondást. Ezt komolyan nem is értem, hogy hogy jutott eszedbe. Most akkor mi köze van a Susannának a közmondáshoz? Semmi. Susanna! Nagyon-nagyon sokan, akik a szöveggel, a beszéddel keresik a kenyerüket, azoknak néha napján adás előtt, színházi előadás előtt, hogy bármikor ilyen szövegpróbákat kell tenni, hogy és akkor kell gyakorolni. Ez hülyeség. Tiszta hülyeség, persze. Tiszta meg tiszta, ciszterna, ciszter, tiszta, haj, hová lett a vaj? Ne, ezt most kihagyjuk. Abszolút. A csend hangja sokkal fontosabb, mint az bárki gondolná. Hangzással szólt mindenki, ez szólt egy dal Susannáról. Most Anna vagy Susanna? Ezt nem tudjuk még egyelőre. Hát bizony. A mai napon most jutott eszembe, hát már volt lírai felvétel. És ezt hogy jutott eszembe, hogy ezt beteszem nektek? Mármint úgy érzem, hogy úgy értem, hogy elindítom ezt a zenét. De hát, drága füleim, az a helyzet, hogy nem is tudom, az elmúlt egy-két évben egyszerűen nem is tud kimaradni egy program, sem a rádióból, vagy éppen a diszkoklubból, ahol ezt az a dalt valamilyen változatban ne forgatnák, vagy ne játszanák le. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Hát akkor mi se legyen kívül.

Nyugodtan lehet énekelni a dalomat, ahol ismer a szöveget. Ahogyan a barátaim is mondták, hogy reggel sokat kell tudtok ti ízni. Mondasz, hogy ezt általában reggel szokták a legjobban csinálni az emberek. Sőt, mint mindenki csinálja, vagy legalábbis a többség. Minden reggel, higgyétek el, mindenki csinálja, próbálkozik. Attól függ, milyen...

Normális körülmények. Normális körülmények között mindenki mondja a másiknak. Reggelizünk! De nem este. 10,000 people, maybe more. Amúgy is hiába van.

0: Most ezek a mondva csinál dolgok, de hogy lehet valamit csinálni mondva? Tehát most kérdezik, igen, vizuális alkat vagyok, be akarok verni a szöget a falba. Menj szög a falba, menj szög a falba. Hiába mondom, abból nem lesz semmi. Viszont azt tudom, hogy nem sokára elindul útjára, most a ténylegesen az utolsó 20 perc, és említettem volt, hogy szükségszerű, a mai napon megírtam burkoltan titokban sokaknak, hogy ma újra és újra megoldjuk azt a témát, amit a rock and roll műfajnak hívnek.
1: Ez a műsor hívnak. Nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. A mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Nem egészen, azért sem, mert a folytatásban szereplő dallam is kicsit másképpen fog szólni. I ain't here for half a heart. I ain't here for maybe. Ma kaptam egy üzenetet, azt mondták, három szóval kifejezték az irányomba való szeretetüket. Te hülye vagy. Igen, igen, és ez nem baj. Én viszont folytatásban mondom nektek, hogy ez zizi, de nagyon... Karcos fej barátaim! A dal címe, mint régen, Give Me Your Loving.

0: Azért milyen érdekes, drága hallgatók, hogy mennyire megoszlanak a vélemények egyes bizonyos zenei kategóriákról. Van, aki azt mondja, ez ugyanolyan, mint annak valamikor volt a 60-70-es években, a magyar zenészek között volt a válogatás. Te most Metro vagy Illés vagy? Fradi vagy Újpest? Te most a Modern Talkingot szereted, vagy mi a fenét? Vagy az Adriano Cseles csávót? Vagy éppen te most mi vagy? Metal? Vagy trash metal? Vagy hörögsz, vagy mit csinálsz? Vagy csak szimplán is egyszerűen marára szereted a zenét?
1: Ez a műsor nem tudjuk. Jó kis lányoknak és jó kis fiúknak szól. A mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Zizi Top után jöjjön egy kicsit klasszikusabb. Csak mondanod kell egymás után.

Péntek van most, nem tudom, melyik nap fog ismétlésre kerülni, hétfőn vagy csütörtökön este 6-tól 8-ig, bármikor lesz, remélem jó lesz. Drágáim, a hétvégére egy barátom üzenő nektek, hogy sose vedeljetek bort, csak hörpöljétek, kortyolgassátok. A vedelő borival unesztétikus. Beárnyék, hogy az egész estét, aztán azon kívül a saját kezünkre is ráléphetünk. Boogie Woogie Down! Boogie on the run, feels right. Bármerre jártok az éjszaka folyamán, az a lényeg, hála Istennek, vannak még lámpa, oszlopok, tudtok abba kapaszkodni. Csak a lábatokat, a lábatokra figyeljetek, egymás után tegyetek egy jobbra-balra előre, hát ciklikusan! Egy hordó borral meg kell kínálni az ellenfelet, és hogyha nem bírja, ha-ha, a verekedések erős sor, akkor az majd leteríti, nyugi-nyugi! Aztán, hogyha valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy baj lesz, bizony, akkor nagy baj lesz, mentek valahova, hogy hova, azt még nem tudjuk. Na majd mindjárt kiderül, derekek. Mi az, hogy derekek? Talán gyerekek. Na jó van, épp itt az idő, befejezzem.

Hölgyeim, aki nagyon-nagyon sokat hallgatja a Crazy Hours bemengem, az nagyon jól tudja, hogy bár ritkán, de néha-néha szokott rock and roll szólni. Ehhez képest, és mi van? Múltkori adásban is szólt nagyon sok rock and roll ma is, így legalább a vége fele. Hát drágáim, muszáj! Valahogy az utóbbi időben számításon kívül hagytam, hogy a rock and roll tök mindegy, hogy miként és hogyan, mikor szól, az mindig fel tudja dobni a hangulatot, ha más nem, akkor ez még hétköznap is megállja helyén. Bármikor. Vidámság!

A mesterséges intelligencia jóvoltából egyre több olyan zene születik, ami tényleg nagyon-nagyon jó, csak éppen nem jó szövegeket adnak meg. És akkor vitatkoznak el, hogy hát ez nem is olyan jó. Szépen jól és rímmelve kell eltalálni. Pedig ha belegondolok, hogy volt valamikor egy zenekar Beatles, és azt mondja, hogy she loves you, yeah, yeah. Jú, de bocsánat, nem akarok énekelni. Nem. A Beatlesnek volt a She Loves You, yeah, yeah, yeah. Ez borzasztó. Na jó van, inkább helyettem a vége fele. Fokozzuk a ritmust. Még be se fejeztem, már írják. Te tényleg hülye vagy.

0: A drága kedvesen is lakott és váló filmben lévők szerelmes párok. Nagyon-nagyon bízom benne, most a szép lassacskán, akik a hétfő vagy a csütörtöki alkalommal este 6 és 8 óra hallgatják ezt az adást, azoknak szólok és mondom, hogy bizony-bizony van rengeteg olyan felvételünk, amelyet a hétköznapokon valamilyen más időpontban veszünk fel, akkor is élőben tesszük ki természetesen, de ezeknek van egy ismétlése, úgyhogy ha valaki most csütörtökön hallgatja és azt hallja, amit is mondom, 5 óra van, péntek van, pakoljatok, hagyjátok abba a munkát, a zavar. Úgyhogy drágáim, nagyon-nagyon-nagyon jó hétvégét kívánok nektek. Remélem, hogy jól sikerült ez a hetetek, és bizony, akkor már most mondom, és újra, pünkös hétfőn, délben 13:00-tól este 19:00-ig élőben egy 6 órás live set lesz. Latin és afro house zenékkel, szexrádról egy borpincéből, hétfőn fogunk újra találkozni, 11:00-kor a Bamako Rally kiválóságai lesznek a vendégem, sok-sok jó sztorival, és az elkövetkezendő jövő évi Bamako indulásukról lesz szó, fognak gyűjteni persze információkat, megpróbálnak még további szponzorokat találni, bízom benne, mi pedig lent remélem, hogy több és egyre több új hallgatót fogunk találni, vagy a régiek még jobban fognak szeretni minket. Drágáim, az utolsó felvétel vissza a feladóhoz, hiszen mai programot eredeti zenékkel játszottam, és ha már a rock'n'rollnál tartunk, akkor legyen ebből a rock'n'rollból is egy óriási klasszik. Egy igazi klasszik, akinek tetszik, akinek nem, aki bújt, aki nem. Indulunk, és jön az utolsó felvétel.
1: Ez a műsor nem jó kislányoknak és jó kisfiúknak szól. Mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Hát drágáim, ez a dallama, el fogok tőletek köszönni, Blues Brothers. Ha valaki nem látta volna ezt a filmet, kötelező, gyerekek, kötelező, megnéznetek. Mindegy, hogy hol van, mindegy, hogy honnan szerezzétek be, lehet, hogy a videám fönt van, vagy valami DVD-n, tök mindegy. Nos, drágáim, a Blues Brothers, a Blues testvérek, és a Sweet Home Chicago. Kérlek tiszteletelben, könyörgöm. Mindegy, hogy mit szeretek, a Modern Talkingot, vagy éppen a Koronitat, a zenét, tök minden. Ezt meg kell néznetek. Kérlek.

Sweet Home Chicago Blues Brothers. A hétvégén menjetek, érezzétek jól magatokat, nagyon ne üssétek szét magatokat, jövő héten is lesz egy újabb hét, munkanapok. Ne kívánd meg a fele barátod borát, mert ott van a tied. Ha-ha. Na minden esetben jövő héten 4 nap lesz, 4. Elképesztő hosszú hétvége. Hát azt nem mondom, hogy szomorúvá váltam ezektől a zenéktől. És remélem, ti sem vagytok pessimisták, mert hogy fiatalabbak vagytok. És azt mondják, hogy a pessimistáknál talán csak az öreg, az optimista öreg emberek látványa a szomorúbb. Én ezt nem hiszem el.

is mulassatok, énekeljetek! Részek vagyok, Rózsán, mind a csap. Vagy éppen szállam. Mondjuk hajnal 2-kor vagy 3-kor már benne van a pakliban, hogy valamelyik buliból kifele jövett valaki, azt mondja, ej, dünsd a tőké. Énekeljetek, bulizatok! Csak figyeljetek oda, nehogy valami házasság ígéretet éljetek a hajnalok.

0: Nos drága, én azon helyzet, hogy ténylegesen be kell, hogy fejezzem ezt a mai napot. Nyugodalmas, nem jó éjszakát, mert majd aki hétfőn vagy csütörtökön hallgatja, azok nálam majd helytálló lesz. Nektek csak pusztán és szimplán jó hétvégét! Szevasztok, viszlát! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Rádiózni jó! A mikrofonnál most Tóth Zoli.
0: Volt a Tóth Zoli.
2: És most vissza a te kedvenc slágereidhez.
3: Hallgass a szívedet, hallgass
4: rá, a 80-as és 90-es évek legnagyobbjai. Hallgass a szíved, hallgass ránk.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

kívánom szevasztok! Igazából azt ígértük tavaly magunknak, szerintem nektek nem, hogy azzal folytatjuk, amivel befejeztük.

amikor egy érzésed teraszra vitte őket. Látták, hogy ott Alant 200-al lőznek Ferrari Porsche-kat. És Porsche viszont gondolták a lüktető élettel a viszonyt ide elkezdeni. És rögtön szaladtak oda, ahol a legtöbben ettek, ittak, vagy csak feküdtek egymáson. Hívhatjuk baszásnak, de olyan ritka, amit az emberek együtt csinálnak. A szexel, a régi harcos társak, testi jó barátok és a lelki világnak. A csontot dobnak olykor, és szerelemnek hívják.

0: Ez egy nemzetközi kiáltás. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a... Nem is mondok semmit, figyeljetek. Sokkal jobb, hogy az ember egyszerű üzeneteket juttat a közönség közepibe, nem? Hogy így együtt így tudunk ilyen egyszerű ilyen dolgokat kiaválni, mint az igen, meg a nem, meg a hello. De most akkor legyen ez a nyámá. Figyeljetek, erre nagyon rámegyünk most. Azt mondja, hogy András, te egy igazi rock énekes vagy, állsz a színpad közepén, előtted sok ember, és most megszólítod őket. Jó, elsőre nem ment. Az a lényeg, hogy nem szabad, ilyen lazán kell jön csinálni ezt. Látok, más, még egyszer jövök. Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Az üzenet célba ért? Figyeljetek! Tudom, hogy titeket még nem tudlak fanatizálni, de a zenekart már megtanítottam. Figyeljetek, most együtt mindenki, akinek a szíveig elért ez a kis üzenet, az most együtt velünk, együtt, jó? Na! Nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama nyama. Most nem. Ti nem. Nézd meg, a közönség előbb tudja, mint ti. Nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama nyama nyama nyama nyama
0: nyama nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama nyama
1: nyama
2: nyama nyama nyama
0: nyama.

0: Sissy Szépen!
1: Hát igen. Az elején azért játszott, hogy egy kicsit tovább nem jutott eszembe a szöveg, de hát ez... Van ez a ginkófának a levele, azt kell lenni állítólag ebbe a korba, és az nagyon sokat segít. Figyeljetek, az van viszont, hogy készültünk egy kicsit, speciális vokális megoldással, azt szeretnénk benneteket elkápráztatni, mint olyanokat, akik hát ugye éjjel-nappal szolfézs órákra jártatok, tudjátok, hogy most milyen nehézségű bevezetőt fogtok hallani. Szeretném, hogyha a káprázat csillogását látnám a szemeitekben, amikor ezt majd most bemutatjuk. Készüljetek, akkor ez nekik is nagyon nagy feladat, és nagyon nagy sikerélmény lenne társaimnak, hogyha el tudnátok káprázódni ezen. Na figyeljetek akkor. Izgulok nagyon.

Igen, hát ez egy hatáskeltő elem volt, amikor ilyen viszonylag sok keringőt, meg ilyesmit játszunk, akkor büntetésből magunknak büntetésül eljátszunk a kicsit szomorkásnak bizonyos részleteit, ha gondoljátok ti is. Amolyan ébresztőként. Na kérem szépen, most mi jön? Ábel, a kedvenc számod jön, András, amiben olyan szépen szólózol fiatalkorod óta. Annyira szépen, hogy most már Csasszinak átadtad, mint fiatal versenyzőként. Most már ő hat kísérlet ezzel. Nem is tudja, hogy minden, nem is tudja, hogy...

0: nyugodtan, vagy nem figyelek oda.
1: Hát neked ezzel kéne foglalkozni, nem a zongorázással. Ez a napszemüveg, ezt tudod, hogy csak a nagyon öreg bácsik hordanak ilyet rock színpadon.
0: Yeah!
1: Vállald a csodálatos bölcs ráncaidat, amik ugye szemed körül itt kialakultak. Ezt ma kaptad, ezt a napszemüveget egyébként? Vagy miért? Ez diopriás? Megnézhetem?
0: Ezt ajándékba kaptam Nagyváradon valakitől, aki nem akarta ideadni.
1: És már nem él? Vagy most ezt miért így mondtad ilyen fenyegetően?
0: Ott felejtették a hangszeremen, ennyi.
1: Nekem hogy áll? Nem hallom az egyértelmű lelkesedést. Viszont nem látok benne, úgyhogy visszaadom. Ez jobb azért, ebbe otthonosabban érzem magam. Figyeljetek, az van, hogy kimaradt egy szám, amit én tudok a legjobban eljátszani a világon. Ezt a Drapi mondta nekem, pedig ő sokkal jobb basszusgitáros, mint én. Na figyeljetek, úgyhogy most egy jelentőségteljes pillanat következik. Például ez a úgynevezett királyindiai védelem, amivel megnyitom a figurát, figyeljetek, amivel nyitom a számot, ez nagyon csodálatos. Tudjátok mi jön? Ábel, meghatás, tudod, az jön. Ismeritek a meghatást? Figyeljetek, ez az egyik legnehezebb dolog, amit csináltam életemben. Ez még nehezebb az oviskori szexnél is. Nem is sikerült elsőre. Hogy is van, azt mondja? Nem. Hát, jaj. Ábel, szerintem ez hogy van? Te mindig szoktad tudni ezeket.
0: Igen!
1: Hát egyből. Bocs, csak úgy örültem, és akkor nem tudtam elkezdeni. Na.

Kár lett volna kihagyni, nem? Akkor most jöhet a Honi csillagászat fejlődése egy ilyen vízparti helyen?

0: Köszönjük!
1: Hát igen. Észrevettétek bizonyára, hogy az ilyen lassabb számok után nagyobb köszönömöket mondok, mert hogy az olyan gerjesztő dolog, hogy az ember köszön. Én mindig fölgerjedek tőle. Figyeljetek, most egy következő szám következik, ez érdekes azért, amit mondtam, nem? Hiszen mi következne, nem egy következő szám, mondjuk ezen kívül még esetleg jöhetne egy meteor, ilyesmi. De ennek a számnak egyébként az az érdekesség, hogy az első öt kispál szám között volt valamikor 1980, mondjuk 8-ba? Ez nem 7 volt, de lehet, hogy 87-be, csak akkor nem fejeztük be. Minden esetre az ötödik lemezre az űrre került rá, amelyik 1995-ben jelent meg, és emiatt aztán most játsszuk el, az a cím, hogy Jelvény nélkül.

Azt hiszem, erre mondják, hogy ezek a dió percei. Most az előbb előrittyentette egy kis hippi ízű Hammond szólót, most pedig, mint zongora művész, következzék. Ezt azért csinálja, hogy érezzétek, hogy ebbe a hidegben milyen nehéz zongora művésznek lenni. Így.

Na ez a tévút. Figyeljetek! Azt mondja, hogy... Halló! Halló! Azt mondja, hogy most következik az a pillanat, amikor... Hát a Dio... Volt már organista, ugye, volt... Bot csinálta MC, volt zongorista, és most... Nem mondok semmit, de az Apa, Anya és a Kígyó című számban... A Dio, mivel ugye abban eredetileg sincsen zongora, jó fián anya lesz. És hát ugye a Kispin sem volt véletlenül ez a World Music kígyós cág, ő lesz a kígyó. Ez így nagyon szigorúan ki volt találva. Az egy picit rájuk lett bízva, hogy mit csinálnak, amíg mi hárman eljátszok ezt a dalt, ők addig egy balettot bemutatnak nektek, vagy ilyesmi. Nem tudom pontosan, mit találtak ki, hát majd gyere András, akkor ide álljatok a szélére, és aztán jöjjön a mutatvány, először hagyjátok érvényesülni a zenészeket. Ja, oda lemész? Jó, jó. Dio is. Jó. És akkor hát mi csak itt szerényen a háttérben zenélünk, és akkor következik a dráma. Íme. Bocs, nem léptem ki a izémat, a pedálomat, és nem szólt teljesért. Ne arra ugyatok, hogy elindultatok már. Van valami ötleted, mit fogsz csinálni? Vagy megbeszéltétek? Jó. Dio, te ne úgy állj, mert így csak mi látjuk, hogy mesztelen nő vagy. Jó.

macskal egy angyal. Micsoda koreográfia, ha? Aki tud, az tud. Na nézzük akkor. Komoly, egy kicsit behangolok. A Presto Rock jön egyébként. Ez még egy olyan hőskorszaki dal, amikor azt figyeltem meg, hogy általában akkor vannak verekedések koncerten, amikor vannak biztonsági emberek. Azóta ez már teljesen megszokott. Hát ugye azért, hogy... Na mindegy, nem mondom. Először ugye, először csak biztonságot csináltak, aztán utána már ők állították helyre a rendet is, amit, azt a rendetlenséget, amit ők okoztak, aztán a jegyet is ők szedték, aztán a végén az övék volt a hely. Aztán hát most nem mondom, hogy épp most mi van, de most Presto Rock jön.

Következzék a cocatánc. Lírai kezdés után egy zord intro, és aztán jön az énekes, és megmondja a tutit.

És bár nem ide tartozik, mert ez nem a legvidámabb számunk, de sok boldogságot kívánunk Philip Szabosnak és Pap Nikolettnek, akik 10 nap múlva házasodnak. Mert a remény az él. Uh-huh! És ezúton köszönünk igaz szívből boldog születésnapot Heidl Zsófiának. Igen, mert tavaly képzeljétek, azt hiszem a tesóját, a Sárát mondtuk be. Ilyen hülyeséget. Hello Zsófi! Boldog szülinapot. Na kérem szépen, a Lecsónak is egyébként boldog szülinapja van, azt is mondjuk be. Leskovics Gábornak is boldog születésnapot kívánok! Na kérem, hát akkor most ugye pont nem a legjobb, akkor mondtam, mert éppen belesüllyedtünk volna egy ilyen jó depresszív hangulatba ezeket a dolgokat, de hát pont erre jó, hogyha vannak ünnepek az életünkben, azt mondja, jöjjön az árazékbolt, nem?

Hát köszönjük szépen! Úgy... Volt majd egészségetekre? Nagyon jól tartjátok magatokat, nem tudom, hogy mi van veletek, de igazából klasszul néztek ki. Csak egészség legyen, csak egészség legyen. Ha az életben nincs már több móka, azért ez reméljük, meg mindenkinek odébb van. Most ebből is iszom, mert azért ez jobb. Hát akkor... Beállok kis terpezbe, mehet.

Csasszi, tartanád a frontot addig állal, meg ilyesmivel, vagy a közönség? Megkérik a közönséget, hogy a közönség imitálja a női orgazmust, hogy hogy gondolják, hogy ez milyen. Esetleg addig tábortűzű gitárra kísérjük a tisztelt közönséget.

0: Láb dobván nem kell, mert tudják, van egy bűz.
1: És most a csajok.
0: Most figyeljetek.
1: És most a skat.
0: Álljon meg a men. Na. Mi ez a kollektív baszás? Össze-vissza kell csinálni. Mi ez az óriási grupper szex? Ez olyan, mint a katonai eskü. Ja, ti ezt nem tudjátok, mert már fiatalok vagytok. Ki volt katona? Tegye fel a kezét. Na, azért jó van. Vannak izé becsületes ilyen zöld mundért hordott fiatal emberek is. Na, figyeljetek, azok emlékeznek. Én szerintem az egész katonaságban az volt a legjobb, mikor a katonai esküt mondtuk. Én, és akkor mindenki mondta nevét. Teljes anarchia volt. Nekem azt tetszett a legjobban benne. Semmi más nem tetszett egyébként, de úgyhogy most azt javaslom, hogy mindenki még olyan magánhangzókat is mondjon egyszerre, és teljesen a ritmustól függetlenül ne foglalkozzatok a zenészekkel. Ami így eszébe jut, ami hogyha egy igazi olyan kozmikus orgazmusa lenne, akkor legszívesebben azt kiabálnám. Na, mit szóltok hozzá? És mindenki így gondolkodjon, hagyok időt, addig a többiek jazz játszanak, az mindig jó arra, hogy az ember mondjuk kivegye a pénzét a bankból. Most megvan mindenkinek? Akkor csönd! Na, alakul ez. Most a fiúknak már nem kell többet, mert ők ugye nem tudnak egyből, hogyha elmennek, akkor nem tudnak egyből utána még egyszer elmenni. Úgyhogy akkor most csak a lányok. Ez jobban tetszik egyébként. Na, térjünk vissza a ritmushoz. És hagyjuk ezt az orgazmus dolgot, ezen ugorjunk át. Ennyi szex bőven elég egy este, nem? Ebben az én koromban bőven. Mert akkor már a régen-régen nem történt semmi, se az a titkos dolog.

0: nagyon halkan.
1: Mondja a csajok.

0: Ez egy szép volt, nem? Gratulálok nektek, nagyon szép volt, tényleg, ahogy így együtt. Figyeljetek, azért nincsen Kispál koncert sztárvendég nélkül, természetesen, mivel Pécs közel van, ezért könnyű volt sztárvendéget találunk, nem tudom, észrevettétek-e, hogy az, rám is az van rám írva, hogy Rock and Roll Star Pécs. Ugye van még egy ilyenünk, hát a Kispál. Csak ő most a kígyójármez miatt nem tudott ilyen pólót húzni. De azért van még egy igazi, a legcsodálatosabb, aki létezik a Földön. Brajtigan Gábor. És milyen gyönyörű fellépő ruhát húzott ma. Ez kitől kapta, az intim tornásoktól, vagy kitől? Azoknak van ilyen.
1: Prince volt a kedvencem, a Prince.
0: De egyébként is úgy nézel ki, mint az intim tornás basszusgitáros. Az figyellek, a Sanyi. Te ilyen Sanyi hasonlás versenygyőztes vagy. Vagy lehet, hogy ő utánoz téged?
1: Lehet.
0: Bizony. Ez a magyar pop nagyon belterjes. Vagy lehet, hogy ugyanattól az anyától vannak. Az is nagyon lehetséges. Na, figyeljetek, akkor most eljátsszuk a zsákmányatot, de tudjátok miért? Vagy nem, először nem játsszuk el. Figyeljetek, először csináljuk, hogy én azt mondom, hogy eljátsszuk a zsákmányatot, aztán utána azt mondom, hogy mégsem, mert egy hisztis rockstar vagyok, ugye azok mindig hisztisek. És ti azt mondjátok, a kurva anyád! Jó, ezt nem mondjátok, mert ezt tényleg nem mondjátok. Na, de gondoljátok, akkor nem sértődök meg. És utána, miután itt hagytunk benneteket, mert titeket egyáltalán nem érdekel az, hogy mi itt vagyunk-e vagy nem, magatokba eléneklitek, jó? Mi ezt meghalljuk, hogy milyen elemi igény van erre, és visszajövünk és eljátsszuk, jó? Na, ezt csináljuk. Nem játsszuk mégse!

Ne. Gábor, ez túl egyértelmű. Olyan érdekesebb tempót vezényelj, mely. Nem akarjátok elénekelni? Akkor felrúgjátok a koreográfiát. Veletek is nehéz nagyon. Hát nem tudom, most figyeljetek.

Jó, ennyi elég, majd a közepén úgy is lesz, és akkor egybe elénekeljük, hogy aki nem tudja a szöveget, az meg álljon hátrébb, hát most ne arra úgy jöttek be. Ilyen. Neked ezzel kéne foglalkozni, ez nagyon ügyes dolog ez a

0: Köszönjük szépen! Bratigan Gábor, a csodálatos! És engedjétek meg, hogy bemutassam a többieket is, ha már egyszer így alakult. Császári Gergő, aki tavaly is itt volt már velünk. A zenekar utolsó dobosa Mihaly Kábel. A zenekar első és utolsó billentyűse Diósi Ákos. Aki titokban Dezső is. A zenekar névadó. Nem akarom mondani, hogy címer állata, hanem... Mi vagy te? Madar? Címer? Igen, a zenekar kabala állata, Kispál András. Ez volt. A csodálatos. Most mi van, ez nem jó? Most te is mondtad valami csúnyát rám, na.
1: Meg a lovasi.
0: Azt hittem végre azt mondja, hogy szép vagyok és okos. De hát úgyis háttérben mindig ezt mondja egyébként. Köszönjük szépen nektek, köszönjük, hogy velünk voltatok. Vigyázzatok magatokra a ma este folyamán. És természetesen érezzétek jól magatokat. Nem csak a Visingon Orfűn, hanem úgy egyébként is, amerre jártok. Sziasztok!

Köszönjük szépen, jövőre már nem fogunk ilyen mélyen meghajolni, mert most már kopaszodunk. Szevasztok, köszönjük. És hogyha megengeditek nekünk, akkor hát ugye a zsákmány alatt az egy ilyen kakuktojás volt, de azért mi mindenképpen kitaláltuk már előre, hogy mi legyen az utolsó dal. Font azért, mert ugye a zenekar két meghatározó embere muzsikál benne. Dió és Andriska. Úgyhogy most akkor jöjjön egy dal, aminek az eredeti klipjét is itt levetítjük, mert ezt szeretjük. Mert mi vagyunk rajta, meg azok a gyerekeink, akik akkor már megvoltak. Amikor ez a klip készült.

0: többiek... Úristen, van egy dudás ember, azt nem akarjátok, hogy dudázzon? Miért ne? Hát gyere dudázz, ha engedjétek már, hadd dudázzon. Köszönjük szépen, úgy látom, hogy egy ilyen levezető dudaszóló vár rátok. Szevasztok, köszönjük.
1: Gyere. Köszönjük. Ciao. Ciao. Na.

eerlijk, amuachi, boezoek.

0: rockinform.hu.
1: Rockinform.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: Jaj, figyeljetek, beszéljenek többen, mert azt hiszi, hogy a felhangfelé.
1: Nem látszom, hova is bújj.

0: következő dal pedig egy olyan dal,
1: ami csak a megjelenése után 6 évvel, vagy 7 évvel, vagy 8 évvel ment ki a divatból, vagy vált anakronisztikussá.

Utoljára ha kapesz, hogy ma kibontotta ilyen vadul a magyaros csokoládét, ahogy én próbálom felidézni a számakordjait. Ezt azért próbáltam ilyen vicces lenni, mert most olyan szám jön, amit még komolyan vennétek a végén.

Köszönjük szépen! Jó estét kívánunk! Ez itt a Kispál és a Borsz csendesülős zenekar. Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar gyorsan, hiszen vagyunk néhányan olyanok is a színpadon, akiket esetleg nem ismertek. Diósidi Ákos, őt talán igen. Zongora, egyéb hangszerek. Szabó Attila, a vonós szekció.

0: fővonósa, Pál István Szalonna, a nagyszerű primás, és Kunos Tamás Brácsa. A zenekar új dobosa, Bóra Áron. A zenekar régi dobosa és új ütőse, Tóth Csüli Zoltán. És a zenekar örök vendégművésze, Leskovics Gábor. Köszönjük szépen! Most pedig egy olyan dalt játszunk, ami mind húsvétkor, mind karácsonykor roppant akkor.
1: Rockinform.hu
2: Rockinform.hu
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
2: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találhatsz.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
2: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

0: rockinfon.hu.
1: Rockinfon.hu.
0: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza a 2021 februárjában.
1: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt talál.
0: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
1: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.

van egy beszorult mondat, egy kurvára beszorult mondat bennem. Íme egy jó néhány honfitársam által osztott személyes vélemény. Senki sem megy felfele ezen a lépcsőn, úgy ahogy éppen én.

0: rockinform.hu.
1: A 92-ben alapított legendás rock magazin online tért vissza 2021. februárjában.
0: Naponta többször frissülő web és Facebook oldalunkon rengeteg információt találunk.
1: De az archívumban kiolvashatsz komplett régi újságcikkeket is.
0: Minden, amit a rockzenéről tudni kell.
1: Rock

köszönjük szépen, most pedig villanyok lekapcsolódnak, és kezdődik egy pár olyan szám, ami sötét, de az igazi. Félni nem ér.

0: szépen!
1: Most aztán iszonyú nagy fény van, aztán utána megint sötét. Most már teljesen sötét van. De a sötét néha jó arra, hogy eljátszunk ilyen szép istenes dalokat. Egyébként nyilván a három szeletre vágott Kispál életmű, ha lehet ilyet mondani, azért merült fel annak idején, mert hogyha csak egy lett volna, mondjuk egy koncert, akkor ugye mindig, akkor eljátszottuk volna a Zsákmányadot, az MS-ét, a Hússágó időt, meg ez, az összes ilyen. És akkor az ilyen jó számok, mint például ez, ezeket nem játszottuk volna el. Kicsit diszonáns, de azért szép is. Ráadásul ez egy ilyen istenes darab. Lesz majd ördögös is, de ez most egy ilyen istenes.

Köszönjük, hogy... Tudjátok mit. A következő dal is egy ilyen viszonylag ritkán játszott, mondjuk úgy, hogy szinte ismeretlen dalunk. Persze szerepel egy lemezen, a Turisták bárhol című. Ahol úgy 2003-ban már akkor is arab terroristának öltöztünk, de hát ez már régen volt. Na, minden esetre én jó szívvel emlékszem arra a fiatal emberre, akiről ez a dal szól. Mondjuk magamról én írtam, talán lehettem 13.

Hát ugye mondtam, istenes szám volt, akkor most jön az ördögös. Amit hallottok most az elején, ez itt az annak idején, amikor írtuk ezt a dalt, egyébként egy ilyen Cseh Tamással közös estre készültünk akkor, és egy Cseh Tamás dalnak a feldolgozása lett volna, ez aztán lett belőle egy önálló dal, de ez itt, amit most először bejátszásként hallottok, ez akkori első hangfelvétel ennek a dolognak. Csak azért, hogy abból induljunk el.

ám ekkor váratlanul feljön a nap, és kezdetét veszi egy új, amely még csodálatosabb lesz, mint az előző.

0: Hát igen, ez a kicsit hat mindig egy óriási sláger volt. Egészségetekre!
1: Egészségetekre!
0: Most pedig Diósi D. Ákos elővezeti, hogy milyen egy technikai, könnyű technikai tus. Azt hiszem.

Dispara, András. Egészségére. Kérem szépen, most pedig egy dal, amellyel már-már Paulo Coelho-i magasságokba süllyedtem egészen fiatalon. Mutatom, rengeteg szép bölcsesség van benne.